0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, ezzel indítottuk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a rádió egyen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban, viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rócsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen következik délutáni rócsó, 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantis-szal és a Stay a Little Longer.

0: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra, a következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint BBX, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where Is My Husband is jön, de készülök például X-Sensera és Misha Miller Don't Leave You-vel, a kezdésen pedig Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, eszenítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal. Mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ezen érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor fél négy előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, 10-ként mondani a rádió eszlogát, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket, most egy újdonság Raytől, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek. Mi játszunk?

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsik Weekenddel, akiknek jövő héten ugye rócsajuk lesz. Erről a következő órában mesélek. Abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekün is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország le!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mint hogyha rövid lett volna, mert ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint K2 és a Turn the Lights Off. Ezt indítom már is a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék rócsó, délutáni rócsó, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunajvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A rócsó 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól, szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság, a Blood Run in a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Béremelést jelentett be a dolgozóknak a polgármester, országos elismerés a vörös kereszteseknek, a Balaton szennyezését csökkentenék. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Béremelésről döntött Miskolc vezetése, amely több önkormányzati dolgozót is érinthet, számolt be róla a minap. A bejelentést Tóth Szántai József polgármester főosztályvezető értekezleten ismertette a munkatársakkal. Az intézkedés célja, hogy javítsa a városi intézményekben dolgozók anyagi megbecsülését. A béremelés több területet is érinthet, és a döntéshozók bíznak benne, hogy ez hozzájárulhat a szakemberek megtartásához is. A részletek kidolgozása jelenleg is folyamatban van, a változások pedig fokozatosan léphetnek életbe a következő időszakban. Országos elismeréseket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vöröskeresztesek. Számolt be róla a minap. A díjakat a Magyar Vöröskereszt ünnepi rendezvényén adták át, amelyet a szervezet megalakulásának helyszínén tartottak. Az esemény a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom évfordulójához kapcsolódott, és azokat ismerték el, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek a humanitárius segítségnyújtásban. A vármegye több munkatársa és önkéntese is rangos kitüntetésben részesült. Volt, aki az emberi méltóság védelméért kapott díjat, mások oktató-nevelő munkájukért, önkéntes tevékenységükért, vagy éppen vöröskeresztes szolgálatban végzett munkájukért jutalmaztak. A szervezet szerint különösen fontos, hogy az elhivatott segítők munkája országos szinten is figyelmet és megbecsülést kapjon. A magyar tengeren való környezetszennyezés csökkentését sürgetik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vízi jármű tulajdonosa a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a hajóját. Vasas Gábor szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Kiemelte, a tó növekvő használata és a klímaváltozás együttesen olyan helyzetet teremtettek, amelyben a korábban elfogadott vagy elnézett gyakorlatok már nem folytathatóak tovább. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
5: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 9-én a Gergelyek a névnaposok, sok boldogságot nekik. A legnagyobb kedvencek jönnek továbbra is, és nagyon fontos, ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ha dél után valaki meghallja valamelyik világsztár fellépőnket, akkor 10-ként kell majd csörögni. Ez meg David Guettától és a One Republic-től a nagy kedvenc, az igazi mai sláger, az I Don't Wanna Wait, amit

0: You said forever, now I drive alone past your side.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111 legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk délután, ahogy az előbb is mondtam, játék, Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, ezt tudítom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Hát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa és a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyköztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Magyarok a Marson a Miskolci Egyetemen, új helyszínre kerül az avasi kilátó kiállítás, nehéz sorsú gyerekeken segítenének. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A Miskolci Egyetem lesz a Magyarok a Marson mérnöki és robotika verseny állandó házigazdája, számolt be róla a Minap. A több mint 20 éves múltra visszatekintő program új otthonra talál az intézményben, ahol a jövőben rendszeresen rendezik majd meg az eseményt. A verseny célja, hogy a fiatal mérnökök és fejlesztők innovatív megoldásokat mutassanak be robotikai és műszaki területen. Az egyetem vezetése szerint ez komoly szakmai lehetőséget jelent a hallgatók számára, és tovább erősítheti az intézmény technológiai szerepét. A rendezvény országos szinten is jelentősnek számít, és várhatóan még több fiatal érdeklődését irányítja majd a műszaki pályák felé. Új helyszínre kerül az avasi kilátót bemutató kiállítás Miskolcon, számolt be róla a Bón. A tárlat eddig egy régi belvárosi patika kirakatában volt látható a villanyrendőrnél, azonban most másik helyszínre költözik. A kiállítás idéglenesen a főépítési irodában kap helyet. Közben felmerült az is, hogy a hosszabb ideje üresen álló patikai épület a jövőben új funkciót kaphat. Az avasi kilátó történetét és múltját bemutató anyag sok érdeklődőt vonzott az elmúlt időszakban. A szervezők célja továbbra is az, hogy a város egyik legismertebb jelképét minél többen megismerjék. Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az Akadémia. A jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. A szervezet küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak védelme és érvényesítése, valamint a jól létüket szolgáló projektek megvalósítása és a gyermekjogi ismeretek terjesztése. A pénzbeli felajánlásokat az MTA Államkincstári bankszámlájára várják. Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Május 21-től láthatja a közönség a Nem én vagyok című testvérdrámát, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Az alkotás egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fall Out Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is. Egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. Most épp az oldalán Faithless Bibi Rexával közösen. Ez a New Religion itt a rádió egy.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine-nap folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasár.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes egészségügyi előadás szülőknek, két DVTK-s focista is távozik, súlyosbodik az aszályhelyzet. Már is érkezem a részletekkel, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ingyenes egészségügyi előadás sorozatot indít a Color City KBSC az utánpótlásban sportoló gyerekek szülei számára. Számold be róla a kbsc.hu. A program célja, hogy hasznos információkat adjon a fiatal sportolók egészséges fejlődéséről, terheléséről és a megfelelő életmódról. Az előadásokon szakemberek beszélnek majd többek között a sérülések megelőzéséről, a regeneráció fontosságáról és a helyes táplálkozásról is. A klub szerint fontos, hogy a szülők megfelelő háttértudással segítsék gyermekeiket a sportban, a kezdeményezés hosszabb távon a fiatal játékosok egészséges fejlődését is szolgálhatja. Közös megegyezéssel távozik két labdarúgó a DVTK csapatától, számolt be róla a DVTK hivatalos oldala. Anderson Esiti és Abubakar Keita szerződését a klub felbontotta, így a játékosok nem lépnek pályára a következő mérkőzéseken. A döntés a csapat átalakításának része lehet, miután a klubnál több változás is történt az elmúlt időszakban. A két futballista korábban fontos szerepet töltött be a keretben, most azonban lezárul számukra a miskolci időszak. A klub egyelőre nem közölt további részleteket a jövőbeni tervekről, de a közlemény rámutat arra, hogy várhatóan új korszak kezdődik a csapat életében. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha miért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt. Minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videokamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A giga LED falakon. Nagyon menőn néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legtöbb virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Béremelést jelentett be a dolgozóknak a polgármester, országos elismerés a vörös kereszteseknek, a Balaton szennyezését csökkentenék. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Béremelésről döntött Miskolc vezetése, amely több önkormányzati dolgozót is érinthet, számolt be róla a minap. A bejelentést Tóth Szántai József polgármester főosztályvezetői értekezleten ismertette a munkatársakkal. Az intézkedés célja, hogy javítsa a városi intézményekben dolgozók anyagi megbecsülését. A béremelés több területet is érinthet, és a döntéshozók bíznak benne, hogy ez hozzájárulhat a szakemberek megtartásához is. A részletek kidolgozása jelenleg is folyamatban van, a változások pedig fokozatosan léphetnek életbe a következő időszakban. Országos elismeréseket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vörös keresztesek. Számolt be róla a minap. A díjakat a Magyar Vörös Kereszt ünnepi rendezvényén adták át, amelyet a szervezet megalakulásának helyszínén tartottak. Az esemény a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom évfordulójához kapcsolódott, és azokat ismerték el, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek a humanitárius segítségnyújtásban. A vármegye több munkatársa és önkéntese is rangos kitüntetésben részesült. Volt, aki az emberi méltóság védelméért kapott díjat, mások oktató-nevelő munkájukért, önkéntes tevékenységükért, vagy éppen vöröskeresztes szolgálatban végzett munkájukért jutalmaztak. A szervezet szerint különösen fontos, hogy az elhivatott segítők munkája országos szinten is figyelmet és megbecsülést kapjon. A magyar tengeren való környezetszennyezés csökkentését sürgetik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vízi jármű tulajdonosa a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a hajóját. Vasas Gábor szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Kiemelte, a tó növekvő használata és a klímaváltozás együttesen olyan helyzetet teremtettek, amelyben a korábban elfogadott vagy elnézett gyakorlatok már nem folytathatóak tovább. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene 10-ként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én. Exen például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul, szóval onnan

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Magyarok a Marson, a Miskolci Egyetemen új helyszínre kerül az Avasi kilátó kiállítás, nehéz sorsú gyerekeken segítenének. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A Miskolci Egyetem lesz a Magyarok a Marson mérnöki és robotika verseny állandó házigazdája, számolt be róla a Minap. A több mint 20 éves múltra visszatekintő program új otthonra talál az intézményben, ahol a jövőben rendszeresen rendezik majd meg az eseményt. A verseny célja, hogy a fiatal mérnökök és fejlesztők innovatív megoldásokat mutassanak be robotikai és műszaki területen. Az egyetem vezetése szerint ez komoly szakmai lehetőséget jelent a hallgatók számára, és tovább erősítheti az intézmény technológiai szerepét. A rendezvény országos szinten is jelentősnek számít, és várhatóan még több fiatal érdeklődését irányítja majd a műszaki pályák felé. Új helyszínre kerül az Avasi kilátót bemutató kiállítás Miskolcon, számolt be róla a Bón. A tárlat eddig egy régi belvárosi patika kirakatában volt látható a villanyrendőrnél, azonban most másik helyszínre költözik. A kiállítás idéglenesen a főépítési irodában kap helyet. Közben felmerült az is, hogy a hosszabb ideje üresen álló patikai épület a jövőben új funkciót kaphat. Az Avasi kilátó történetét és múltját bemutató anyag sok érdeklődőt vonzott az elmúlt időszakban. A szervezők célja továbbra is az, hogy a város egyik legismertebb jelképét minél többen megismerjék. Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az akadémia. A jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon gyermekjogi alapítvány részére juttatják el. A szervezet küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak védelme és érvényesítése, valamint a jól létüket szolgáló projektek megvalósítása és a gyermekjogi ismeretek terjesztése. A pénzbeli felajánlásokat az MTA Államkincstári bankszámlájára várják. Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Május 21-től láthatja a közönség a Nem én vagyok című testvérdrámát, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Az alkotás egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lenni jó. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startul a Roadshow-juk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután, ha meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620 311 111, lehetőleg 10-ként mondani a Rádió esztogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és OneRepublic-tól, amit indítok, a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes egészségügyi előadás szülőknek. Két DVTK-s focista is távozik. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Már is érkezem a részletekkel, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ingyenes egészségügyi előadás sorozatot indít a Color City KBSC az utánpótlásban sportoló gyerekek szülei számára. Számolt be róla a kbsc.hu. A program célja, hogy hasznos információkat adjon a fiatal sportolók egészséges fejlődéséről, terheléséről és a megfelelő életmódról. Az előadásokon szakemberek beszélnek majd többek között a sérülések megelőzéséről, a regeneráció fontosságáról és a helyes táplálkozásról is. A klub szerint fontos, hogy a szülők megfelelő háttértudással segítsék gyermekeiket a sportban. A kezdeményezés hosszabb távon a fiatal játékosok egészséges fejlődését is szolgálhatja. Közös megegyezéssel távozik két labdarúgó a DVTK csapatától. Számolt be róla a DVTK hivatalos oldala. Anderson Esiti és Abubakar Keita szerződését a klub felbontotta, így a játékosok nem lépnek pályára a következő mérkőzéseken. A döntés a csapat átalakításának része lehet, miután a klubnál több változás is történt az elmúlt időszakban. A két futballista korábban fontos szerepet töltött be a keretben, most azonban lezárul számukra a miskolci időszak. A klub egyelőre nem közölt további részleteket a jövőbeni tervekről, de a közlemény rámutat arra, hogy várhatóan új korszak kezdődik a csapat életében. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha miért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot. Hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját.
1: Itt a kávéját az öreg kis nyugdíjas bácsi. Arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
2: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
1: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
2: Úgy van. Hova szart?
1: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
3: Felbosszantotta magát?
1: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
2: Fölháborító.
1: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
3: nyesedéket. Hogy soros béremcs.
1: Igen, megnyerősítja, hogy soros béremcs is azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
2: Benne vannak még a régi emlékek.
1: A régi emlékek, így van, azért a donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
3: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
1: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba sem.
3: Látni akarom a kommentjét, hogy Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
1: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
2: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
1: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
3: Szeretném képzelni?
1: Nem hiszem.
2: Jani bátyám, gratulálunk.
1: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásról, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
3: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök. Tudod,
1: igen, végre csönd van.
4: Ezsi, Józsika is alszik.
1: Az mindenem.
4: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
1: És ez egy
2: szó. Jó, néni, lőnek!
1: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal fahoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
2: De kedvesek.
1: Elengedték.
2: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
3: Lehet, hogy szokott gyakorlatozni, aki... az előkertben.
1: Igen, B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beelenged néhány lövést a homokozóba.
3: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ilyen is egy ilyen légkiskával.
1: Igen, egy cigivel a szájában.
3: Igen.
1: Ott van meg, János bácsi előjött.
3: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
2: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon?
3: Igen. Hát, hogy alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
2: Átszázóháló.
3: Átszáháló.
2: És megcsillant a távcsövön a fény.
3: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
2: fegyver
3: tudom,
2: az autóban.
3: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
1: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
3: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
1: Nézd, terep színű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
3: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
1: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
3: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
2: nem is volt kérdés.
3: Náluk ez volt ilyen galambholokauszt, és a lényeg, hogy, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyom is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét, és akkor...
1: És akkor az, igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
3: olyan
1: igen.
3: Olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
1: Tehát, de ott hogy... van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is vannak, nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsimat. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
3: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
1: B. Lövöldözni kezdesz.
3: B. Szerze magadnak egy légpuskát. És elkezd lövöldözni.
2: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
3: A galambra.
2: De galamba fenn van a fán.
3: Akkor
2: tegyél
3: ponyvát a fára. Tessék.
1: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért egy Rambó volt. Bocsánat.
2: Várjál már.
3: Azok ott vadászfegyverek.
1: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
3: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
1: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
3: Talás,
1: elhiszed.
2: Az ez kemény.
1: Azért ez nagyon kemény.
3: Rendőrség. Haló, jó napot.
1: Tessék.
3: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
1: Mit csináljunk?
3: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
1: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
2: Nincs is fegyverem,
1: és nem is élőttem arra a galambra.
3: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a
1: nép? Nem. Tudja, mi a dolog? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
3: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az a nép?
1: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
3: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
1: A felesége fejére rajzolt érte. Tényleg az öné.
3: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
1: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba játszott érten a feleségének egy álcahálóval jár? Ezt meg tudja magyarázni?
3: Miért van a postaládájáról, hogy stüszi vadász?
1: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
2: Készült tényleg.
3: Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrakva konzervekkel?
1: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly nem, víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
3: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
1: Lőnek vissza, igen.
3: Ez egy régi konfliktus.
1: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
3: De akkor miért ólommal?
1: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
2: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
1: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, összetörik egy üveg, vagy neki van, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem, hogy lejönnék rá, most ide belőne valaki.
3: De miért engedték haza másnap?
1: Egyébként ez egy jó kérdés. Tehát,
3: hogy belőtt egy gondolom,
1: látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájött egy galambra.
2: Érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
3: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy paintball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
1: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Ez a lányos így van.
1: És hogy
2: van
1: jobb,
2: vitaminbárotok.
1: Jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így
2: jó,
1: van.
2: Jó, de a
1: Supermenza
2: csokis
1: program.
2: Piskóta kockát nem vehetik
3: azt
2: el tőlünk.
3: Vinni
2: kell.
3: Már most a beviszed magadnak.
1: Igen.
3: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetség azt mondja, beérkezett adató alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Teljesen állami, így izé, és az volt,
1: és egy AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is csak köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, de ő maga dönt.
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipős kivágott orrú cipős
3: konyhát. Ők azért ott csirkálnak. Ott
1: csirkálnak. 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj van, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
1: igen.
3: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a Supermanz ez megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket legyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
3: Úristen,
1: és amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
2: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
1: Fecnik beleszaggatva.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló. Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írtak, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
3: És a roló szavak, amik legyenek
1: ezzel. Igen, de roló volt a neve.
3: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked,
3: nem érdekel.
2: Nagyon finom.
3: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
3: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marha hús volt.
1: Igen.
3: Ledarálták, hogy ilyetok ide nézének tűnjön.
1: Megy szószal, főtrumplival. Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a megy szószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a megy szósz...
3: Ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
3: Le volt darálva, úgy megfőztek, és nem ledarálták.
1: Vagy alakkal én előre megrágtam.
3: Valaki valaki megrágta.
1: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
3: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: A cukros sóska szósz.
2: A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem. Figyelj,
3: az nagyon, az rendesen, az egy umami volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami kettő darab ilyen vegeta volt. De legyen leves volt,
3: aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején, az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Van élet a halál után. Tehát azért háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
3: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt szaftot.
3: Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt, az kicsim.
3: Szerintem az olaj
1: volt. Mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, de te hogy érzed, hogy az emlék a szakformájában megmarad?
3: A fémcsévingeknek a szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen. Náluk csak undok konyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repet,
3: tudom,
1: ha nem volt.
3: Tudom, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
3: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig három órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meglett.
2: Gyönyörű disznók nőttek. Igen. Moslékból. Igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén az... elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
3: Igen, nem volt.
1: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
1: Piskóta kocka csoki krémmel.
3: Nem volt. Teljesen értetlen állok a helyzetet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
3: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta marad.
2: Puding?
1: Hát ilyen krém, vagy ilyen öntet.
2: Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá.
2: A csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaóbor volt, kicsit nem volt benne.
1: Csoki nem volt benne. Igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
3: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt büfé.
1: Az nem tudom,
3: az egy
1: van.
3: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: akkor... Hát te azért elég menő helyre jártál.
1: Igen. Zsömle volt, meg tej. Igen.
3: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, ha nem menzáztál, nem büfésztél.
2: Ez volt a csúcs.
1: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta? Micsoda? Az ki találta ki? Az hogy az lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Béremelést jelentett be a dolgozóknak a polgármester, országos elismerés a vörös kereszteseknek, a Balaton szennyezését csökkentenék. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Béremelésről döntött Miskolc vezetése, amely több önkormányzati dolgozót is érinthet, számolt be róla a minap. A bejelentést Tóth Szántai József polgármester főosztályvezetői értekezleten ismertette a munkatársakkal. Az intézkedés célja, hogy javítsa a városi intézményekben dolgozók anyagi megbecsülését. A béremelés több területet is érinthet, és a döntéshozók bíznak benne, hogy ez hozzájárulhat a szakemberek megtartásához is. A részletek kidolgozása jelenleg is folyamatban van, a változások pedig fokozatosan léphetnek életbe a következő időszakban. Országos elismeréseket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vörös keresztesek. Számolt be róla a minap. A díjakat a Magyar Vöröskereszt ünnepi rendezvényén adták át, amelyet a szervezet megalakulásának helyszínén tartottak. Az esemény a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom évfordulójához kapcsolódott, és azokat ismerték el, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek a humanitárius segítségnyújtásban. A vármegye több munkatársa és önkéntese is rangos kitüntetésben részesült. Volt, aki az emberi méltóság védelméért kapott díjat, mások oktató-nevelő munkájukért, önkéntes tevékenységükért, vagy éppen vöröskeresztes szolgálatban végzett munkájukért jutalmaztak. A szervezet szerint különösen fontos, hogy az elhivatott segítők munkája országos szinten is figyelmet és megbecsülést kapjon. A magyar tengeren való környezetszennyezés csökkentését sürgetik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vízi jármű tulajdonosa tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a hajóját. Vasas Gábor szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Kiemelte, a tó növekvő használata és a klímaváltozás együttesen olyan helyzetet teremtettek, amelyben a korábban elfogadott vagy elnézett gyakorlatok már nem folytathatóak tovább. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így egy Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány. Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és hogy kette-hárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről ember is terjed, és most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallottul, ez a hantavírus.
0: És vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz. Csak ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: Na, de várjál. De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírust, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ezért nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi és arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak le, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csináld már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálod, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs el éppen, de nem ez is. Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek tizete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
1: De mi kevesbedik?
2: A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeleted, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodást, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A májad is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A Horváci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárba meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinba, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: De nem jöhetsz és ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleséget, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár vagy, azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, aztán magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon.
2: Te meg már rég vérhánynál, akkor mindig azt mondja, hogy ez csak vörösboros kóla, úgyhogy te csókolod egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkező lennék. Vali, jól vagy? Kicsit csápat vagy és vérhánytál. Semmi bajom.
1: Semmi baj, gyertek.
0: Jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs. A kabin.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlenül hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Hogy na most mi van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerint egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
1: Jó,
0: üres, üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg már ott üldögél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedben. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban, benne sem meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben fellehető hegyeket keresi.
1: Igen. Hogy... De te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Igen, te vizsgálnád magad. Csak az ablak, csak az ajtód alatt juttathatnám be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették.
0: Nem jönnék ki a kabinból. Nem jönnék ki.
2: Én biztos kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, azt vízre teszed?
2: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint, indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk,
1: a karibi, az
2: a karibi hangulatban kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened vérez, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs véres a pólót, nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, láza ideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
0: Zsüli szél,
2: lapátolj, Zsül, lapátolj!
1: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na és ott lennél igazán bajban az óceán közepén.
2: Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarokkeravírusa valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Nektek van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldögés, azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csókom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most
2: hajóznak. Én akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián férsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket, vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy...
0: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Hát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de
2: a
1: az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de ez, ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontotta a kis üdítős, és
0: neked már tölti
1: is,
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A hantás
2: patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalán.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviát teszel, és közben a patkányok lent az alaksorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem hajóltan. Ez a luxus. Ez nem a luxus. A
0: hát
2: luxus
0: azért
2: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib-térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
2: Igen, a luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon vasárnap.
2: Az luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
0: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, akik ilyen fehér ruhában, maszkban, és ott járkálnak. De akkor ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról emberre, emberre nagyon ritka, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Találd meg Létizsül, vagy keresétek meg Létizsül. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra? De beszéltünk róla, gondolom. 2020-ban rabul ejtették őket, és ami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichos? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, való áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: állt. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vízen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a személyzet, hát akkor kiszolgálja ki az embereket.
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tálcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin
0: megjött. Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizettél, tehát ki kell-e fizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem mi azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a
2: közös költség elmaradásom. Igen.
1: Egy csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
14: És ez még csak a bemelegítés.
13: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
15: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
16: Taxi!
15: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
17: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szintélkázzá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
18: Fedezd fel prémium hacker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
17: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
19: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
20: Alfa Echo Bravo!
3: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságára.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Magyarok a Marson, a Miskolci Egyetemen új helyszínre kerül az Avasi kilátó kiállítás, nehéz sorsú gyerekeken segítenének. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A Miskolci Egyetem lesz a Magyarok a Marson mérnöki és robotika verseny állandó házigazdája, számolt be róla a Minap. A több mint 20 éves múltra visszatekintő program új otthonra talál az intézményben, ahol a jövőben rendszeresen rendezik majd meg az eseményt. A verseny célja, hogy a fiatal mérnökök és fejlesztők innovatív megoldásokat mutassanak be robotikai és műszaki területen. Az egyetem vezetése szerint ez komoly szakmai lehetőséget jelent a hallgatók számára, és tovább erősítheti az intézmény technológiai szerepét. A rendezvény országos szinten is jelentősnek számít, és várhatóan még több fiatal érdeklődését irányítja majd a műszaki pályák felé. Új helyszínre kerül az Avasi kilátót bemutató kiállítás Miskolcon, számolt be róla a Bón. A tárlat eddig egy régi belvárosi patika kirakatában volt látható a villanyrendőrnél, azonban most másik helyszínre költözik. A kiállítás idéglenesen a főépítési irodában kap helyet. Közben felmerült az is, hogy a hosszabb ideje üresen álló patika épület a jövőben új funkciót kaphat. Az Avasi kilátó történetét és múltját bemutató anyag sok érdeklődőt vonzott az elmúlt időszakban. A szervezők célja továbbra is az, hogy a város egyik legismertebb jelképét minél többen megismerjék. Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az Akadémia. A jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. A szervezet küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak védelme és érvényesítése, valamint a jól létüket szolgáló projektek megvalósítása és a gyermekjogi ismeretek terjesztése. A pénzbeli felajánlásokat az MTA Államkincstári bankszámlájára várják. Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Május 21-től láthatja a közönség a Nem én vagyok című testvérdrámát, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Az alkotás egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva,
2: ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
1: Ő a legjobb.
2: Figyelj, az ott, egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonságőr van, hogyha rossz kockán állsz, akkor olyan szóval, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban tesz.
1: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hittik, hogy futár.
3: Akkor,
2: puti,
3: igen.
2: Hát úgy néz ki, de simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futár, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Szépen, igen. Szóval egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ezt gondolom, ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonságot, onnan te leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Folyos Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabát föl, megyél 3 emeleten keresztül.
2: Megint egy unikumot, gyere ki az ablakból,
1: gyere ki! Gyere le onnan. Na minden fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezzel, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
2: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor ki...
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics. Várja, ben van,
1: Balázs, miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődj vele, össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit nyitni.
3: Szerintem nincs is nekik. Ez a 180 méterről.
1: Semmi.
3: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
1: Egy sanszod van.
2: Akkor megvajon.
1: Egy
2: sanszod van. Kinézze az a paliat azon a... Miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak is széttett kézzel így nézi. Hát Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel. Ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt. Keresztélem a kapaszot.
2: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
4: Egy külföldi arc volt. Na, én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
4: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ott, ilyen... ott fölmehettek úgy, igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen.
3: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
4: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag jó ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
4: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
4: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
4: nem lehetőztem meg.
1: De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
4: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
4: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
3: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen, itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
4: Hát azért, mert...
2: Volt egy meeting, én
1: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
2: Nem, most küldött, Lancsos Vájzot küldött egy videót.
3: Belülről mászott fel.
2: Viberen nézd meg.
3: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
4: Hát az vagy 10-15
3: vagy
4: 10-15,
3: méter, az magas. De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de igen, amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
3: Hát onnan ott még mászni kell.
4: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak minek rajtatok?
4: Nagyon sokan kérdezik. Nagyon sokan kérdezik. Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
2: Hát mondjuk lehet, hogy
4: nem az ellen van, hogy lezuhan.
2: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat jelkelni.
1: De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
4: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
1: Begyújtották a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
1: Ilyen,
4: hát de ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzul jelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Azt mondjuk nem szerencsés. Kell egy ejtőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
4: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat.
3: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
4: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen sziklafalak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40 méter.
1: Nincs nagyon idő kiíti az erdőt, igen, 30 méteren
4: hát
1: nem nyílik.
4: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
2: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
4: Nagyon gyerek voltam. Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
2: És azt szeretném kérdezni, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
4: Hát igen, az már ugye az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
1: Óvatosabban ugrálgatsz.
2: És ugye konzulja szeretnél újra?
4: Elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
1: Jó, hát ez most egy ugrás,
4: hát de
1: utána már lehet. Figyelj, mennyivel hát zuhansz?
4: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
1: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
4: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többel is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jóra. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor átránt visszafelé. Aha.
4: Igen.
2: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
4: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
1: Azért
4: ott
1: az elég
4: van
1: egy
4: táskés lehetető rendszer. Igen.
2: És amikor
4: van, kedvetek, nézzétek majd meg.
2: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
4: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
4: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
4: Abszolút, hát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána csak gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
2: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
4: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegálisban ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
4: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent, nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e
3: a precizitás.
1: Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
1: Lerólom, én nem engedlek.
4: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy a születésnapodra.
1: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
4: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
2: ez
4: ilyen
2: tandembázis. Ez elég kireges, hogy miért úgy érzem, nem? Hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
4: Hát, azért mondtam Balázs, mert ő szét el tudja finni.
2: Hogy jó, és ugye zsiráf hirdet.
3: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erről, mert az nagyon menő. Tandembe 2-3-szor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabadás, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
4: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, 2-3-szor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabadás, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondott, hogy idő, állj, nem ugrom, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a melkosára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet? Ajaj. Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fogunk megérkezni, mint gondoltad, de...
4: Ja, azt tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balás leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sáccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
0: És akkor egy

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes egészségügyi előadás szülőknek. Két DVTK-s focista is távozik. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Már is érkezem a részletekkel, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ingyenes egészségügyi előadás sorozatot indít a Color City KBSC az utánpótlásban sportoló gyerekek szülei számára. Számolt be róla a kbsc.hu. A program célja, hogy hasznos információkat adjon a fiatal sportolók egészséges fejlődéséről, terheléséről és a megfelelő életmódról. Az előadásokon szakemberek beszélnek majd többek között a sérülések megelőzéséről, a regeneráció fontosságáról és a helyes táplálkozásról is. A klub szerint fontos, hogy a szülők megfelelő háttértudással segítsék gyermekeiket a sportban, a kezdeményezés hosszabb távon a fiatal játékosok egészséges fejlődését is szolgálhatja. Közös megegyezéssel távozik két labdarúgó a DVTK csapatától, számolt be róla a DVTK hivatalos oldala. Anderson Esiti és Abubakar Keita szerződését a klub felbontotta, így a játékosok nem lépnek pályára a következő mérkőzéseken. A döntés a csapat átalakításának része lehet, miután a klubnál több változás is történt az elmúlt időszakban. A két futballista korábban fontos szerepet töltött be a keretben, most azonban lezárul számukra a miskolci időszak. A klub egyelőre nem közölt további részleteket a jövőbeni tervekről, de a közlemény rámutat arra, hogy várhatóan új korszak kezdődik a csapat életében. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Na,
0: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy csattogtad? Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
0: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Nem tudjuk. Hogy van válaszod rá. Hát, ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifi-t első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
0: nem,
1: kar?
0: Nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
0: A láb protézisot azt értem.
1: Ugye, azok valami, tiszta.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha. Mi lesz
2: de akkor
0: az
2: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
1: Igen, szkúter lesz sor körül. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsodat. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harab meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szába, akkor az összeharapod.
0: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek mindegy.
0: Jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne ezt meg ne káros.
2: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
1: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha. Protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgyhogy... Figyelj, úgy ráharapszik, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
0: Kifaragja.
2: Igen, ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Hát az olyan, mint a betáplálat, tudod, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
1: amit benne, lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha. Vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
0: De hogy...
1: Jelzi, hogy magát nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, hogy bezárja a szádat addig, hogy nem mosod meg.
0: Nem tudja beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön igen. Ki a szag.
2: Igen, okos, igen, igen,
1: okos. Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori bárcsak szájszag.
2: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
0: De néz rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
0: Este ők
1: na,
0: ugye
1: akkor ki... azt is jelezheti igen. Neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsorodra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyberi odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
0: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, lenne nyel.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. Küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? Élesre, így ízni.
1: És harapófunkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapófunkció. És kiszúrod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása van.
0: Tehát egy plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
1: Aha, tehát, hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kéretlen is megkapod a reklámot.
1: Igen, de ez zseniális.
0: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad. De
0: kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod állítani.
2: Attól függ, milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meglátod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen,
2: ott
1: kikapják a szádból. Igen.
2: Rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, de nem tudsz tenni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És milyen akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó, tökéletes. Jó. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ez elő tudja fizetni, de pont már nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le?
2: Aha, igen, ült a Napoliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sej rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseni.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek, és igen, a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy mi köszönjük, se tudjanak egymásra.
2: Nem tudjanak
0: beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem ezért, nem tanul, akkor délután itt a kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
0: Gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
0: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
1: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
0: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekülsz, valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi a bír alkoholszinten.
2: Ugye magán a amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
0: Oldalra szívja be.
1: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani vadolat az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
0: Na jó, de hát van benne egy, egy kis hangszóró, tudod? És
2: hogyha beletállítani egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
0: Felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
0: Jót akarunk, akkor...
1: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
0: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
1: És csak behozod, köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
1: Júj!
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak oh, komám, hát mi van már veled?
0: Jó. A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
1: Ne szólhozom. Nem kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letúr mixolja.
0: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy si sente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
4: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
3: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.

0: Nap. Csak igazi ma is sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ, a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kaida és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Kaida debütáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a Dán

Isomiessel, Riptide. Ezután jött a 43. helyen Blondistól a Never Walk Alone, most hallgattuk meg. Szemfeld következik és a Hot Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám a rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a top 50 után.

0: szerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezet tudatos turnézásra fókuszál, az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Jó, egy, ez a Top 50. Ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Eva Max és a Whatever. Selena Gomez most énekelt, Sing a Song, a 40. lett. 39. Topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió egy Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsorainkban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től, Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

remixében a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32.

Itt a Rádió Egyen, az a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég. 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Hearts. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. You 25. Joe Corey és a Be Alright. Követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként

0: Egy órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Charles Félix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legalább a minél több virsit a Meszegud virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió
2: E! A 20.

Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben, hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

A Rádió Egyen, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. A 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50. Jön most egy kis visszaszámlálás, jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13. Martin Garrix követ és a Butterflies. A 12. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncertfilmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint, és még lenni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján.

Ettől és Accenttől, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió egy top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a hét...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országos elismeréseket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vöröskeresztesek. A díjakat a Magyar Vöröskereszt ünnepi rendezvényén adták át, amelyet a szervezet megalakulásának helyszínén tartottak. A Miskolci Egyetem lesz a Magyarok a Marson mérnöki és robotikai verseny állandó házigazdája, számolt be róla a Minap. A több mint 20 éves múltra visszatekintő program új otthonra talál az intézményben, ahol a jövőben rendszeresen rendezik majd meg az eseményt. Új helyszínre kerül az Avasi kilátót bemutató kiállítás Miskolcon. A tárlat eddig egy régi belvárosi patika kirakatában volt látható a villanyrendőrnél, azonban most másik helyszínre költözik. A kiállítás ideiglenesen a főépítész irodában kap helyet. 21 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Napsütéses idő várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mix

Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Szép szombatot Miskolcon környékünkön. Rádiózzunk együtt a következő órákban. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. Rengeteg jó zenével készültem. Nem lesz belőlük hiány. Pop és dance dalok. 12 és 13 óra között ezek körül forog a világ a rádió egy déli mixében. Rögtön egy holland DJ érkezik. Ő Tiestónak hívják. Éva megszénekel dalában. Itt van.

Itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütés, kevés gomoly felhő, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar, erre számíthatunk holnap, mondják a meteorológusok. Enyhe lesz a hajnal, délután 23 és 28 fok közötti csúcshőmérséklet, ez az, amire számíthatunk, ez vár bennünket. Szia, és Kendrick Lamar bizonyítja most tehetségét a Rádió egy Dél Mixben. Szól is a Greatest!

0: Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy finoman a gázpedállal, hétvégén is dolgozik a trafi, akár a Miskolc Harsány közötti szakaszon, akár Tiszaújvárosnál. Simán belefuthatunk, hogyha nem vagyunk ügyesek, meg nem annyival megyünk, amennyi a megengedett. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A brit DJ Duo, a Switch Disco is ott lesz majd a Rádió egy szülinapi fesztiválján. Tőlük jön a következő dal a Daily Mixben, az I Found You.

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez a nap pedig a Gergelyeké. Őket köszöntjük, névnapot tartanak, Isten éltese valamennyiüket. Meg rajtuk kívül a születésnaposoknak is ugyanígy a jó kívánságok járnak. A Daily Mixben pedig egy dal a Lucas Graham-től, a Seven Years.

0: A pihenés mellé a nagy kedvenceink szólnak itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom azokat a dalokat, amelyek nagyon kedvesek nekünk. Itt lesz majd egy hörsláger. Wonderful Life 25, az új verziót Purple Disco Machine-nak köszönhetjük. Nem sokára ez érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
6: Taxi!
5: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul!

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Remélem, hogy jól telik ez a szombat. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött még mindig Kis Gábor. A lazítás mellé eszembe jutott egy program, majd a május 24-e a Rádió egy szülinapi fesztiválja, ahol Cyril, a Switch Disco, illetve Sam Feld is képviselteti magát. Tőle jön most a következő sláger. Ez vadítóan jól szól, ismerős dallamok vannak benne. A címe pedig annyi, hogy Memories.

gondoltak? Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy óvatosan autósok Miskolc és Harsány között, megvan az esélye, hogy trafival találkozunk, a 37-esen a Szerencsi átvezetőn, a 35-ösön Tiszaújvárosnál, valamint a 3-ason Emődnél is, csak óvatosan a jobboldali pedállal.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy nagy kedvencem jön, Bibi Rexa, meg egy másik, a Fateless egykori dala, az Insomnia, összegyúrva. New Religion az új tracknek a címe.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy, mindig örülünk neki, hogyha hétvégén jó az idő, és ki lehet mozdulni valamerre, éppen holnap is meg lehet tenni. Sok-sok napsütés vár ránk, bár kevés gomoly felhő azért lehet az égen, és ezekből egy-egy zápor vagy zivatar kialakulhat. Enyhe lesz a hajnal, délután 23 és 28 fok közötti csúcshőmérséklet az, ami vár bennünket. Nagyon sokan felfedeztük, hogy igazából nem is tavasz van már, hanem abszolút koranyárias időjárást élünk meg ezekben a napokban, még akkor is, hogyha borultabb az ég néha, meg esik egy picikét. Nincs azzal semmi baj, a természetnek erre is szüksége van. Gyumon jön a folytatásban, most itt a Rádió 1-en, az Ocean Drive-val.

Ez itt a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Vannak olyan dalok, amelyek nincsenek túl csicsázva, az egyszerűségükben rejlik a zsenialitásuk, és ilyen a most következő. A szövege is megfoghat bennünket, meg a zenei világa is. Benson Boone-nak egyértelműen ez volt a nagyugró deszka. Jön a Beautiful Things. A mikrofon mögé is jön valaki, méghozzá Kis Márti nem sokára, mi pedig holnap délben. Remélem, hogy újra összefutunk, találkozunk újra itt Miskolcon, 12-kor várok mindenkit. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes hétvégét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50%

0: kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismárti, és ebben az órában is közeledik egy olyan dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallani fogunk a Budapest Parkban, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

már érdemes is hívni a 0620-311-111-et. Szóval május 24-én érkeznek a világsztárok, Extenden kívül még Cyril, Stanfelt, a Switch Disco, és persze az After Party-n ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is. Most Ray Daltontól hozom az aktuális

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon nagy harc volt az elmúlt pár percben egy darab igazi mai slágerért. Újabb neveket írok már is a vendéglistánkra. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap. Mindjárt itt van.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Hú, Ibolya.
0: Hú, Ibolya?
1: Hú, jaj, nem, csak bekerültem, és jaj, nagyon izgulok.
0: Becuki vagy. Figyelj, én is izgulnék egyébként fordított esetben. Én itt lazázgatok, itt van a mikrofon, a kis megszokott közegem.
1: Júj, annyit hallgatunk titeket, és páromnak ez a kedvenc száma.
0: Na.
1: Ha kérdezed, hogy mi volt az olasz slágere.
0: Igen.
1: Akcent Tóth Abigail, Sugar Daddy.
0: Nagyon jó vagy, és a 10. ráadásul.
1: Nem mondod!
0: De!
1: Úristen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó vagy!
1: Jó, kicsit remek a hangom.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És képzeld el, hogy ezt a dalt élőben lehet majd hallani. Előadja az Accent és a Tóth Abigail.
1: Igen, tudjuk, mert állandóan hallgatjuk, és még nem voltunk a szülinapon. És aminek nagyon örülök, hogy a páromnak 22-én van a születésnap, a férjem, és vele szeretnék menni.
0: Hát akkor ez egy dupla ünneplés lesz, ennek nagyon-nagyon örülök. Ne tedd még le a telefont, jó? Megbeszélünk
1: okay,
0: ezt.
1: Oké, köszönöm szépen. Szia.
0: Játék a következő órában is lesz, Taylor Swift pedig mindjárt érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Kocsit a Mesterbud Virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Isten éltesse a mai nap, a hét és a tegnapi nap születésnaposait, például a kereken 100 éves Sir David Attenborough-t. Hát bizony 100 éves lett a legenda, aki, mintha mindig is itt élt volna a Földön, a legnagyobb harmóniában a flórával és faunával. Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, akiről több mint 50 fajt neveztek el az évek alatt. Miatta neonsárgák a teniszlabdák, mert hogy a 60-as években ő szúrta ki a wimbledoni közvetítések alatt, hogy elég nehéz a fű miatt észrevenni a teniszlabdákat. A mai napig, vagyis hát most már 100 évesen is igyekszik személyesen válaszolni a rajongói levelekre. És hogyha azt gondolnánk, hogy most már pihen, hátradől, ez nincs így, jelenleg éppen narrálja a Kék bolygó 3 természetfilmet. Ja, és a Lego nem teketóriázott, tegnapi hír, hogy a 4-től 99 éves korig ajánlást módosították 100 pluszosra. Úgyhogy David Attenborough és a szintén 100 pluszos Dick Van Dyke most már együtt legózhatnak. Alex Warren és egy cseppet sem átlagos dal az Ordinary a folytatásban. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, megy az M7-es pedig, hát kicsit torlódik. Letenye felé, Kápolnás nyéknél, Tóth Zitától jött az üzenet, mert terelés van a Strádán. Balesetmentes kilométereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: újra rádió egy születésnapi fesztivál a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a puertorikói hangulat után pedig kedvenc francia DJ-nk a folytatásban, David Guetta és One Republic-kal közös dal. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és páros belépőt a május 24-i születésnapi fesztiválunkra ebben az órában is lehet nyerni. Ha valaki elcsípi Cyril remixében Ed Sheeran Camera dalát, na akkor érdemes majd tárcsázni minket, ez bármikor eljöhet. David Guetta, One Republic, hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 perccel járunk fél négy előtt, és eddig még nem szólt az óra dala. Az a dal, amit két hét és egy nap múlva hallhatunk a Budapest Parkban, ez ugye Siri remixében Ed Sheeran és a Camera. Hát ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik, úgyhogy legyünk résen Rádió 1-esek. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda pop klasszikus, már-már mondhatjuk rá, Nothing Breaks Like a Heart, semmi nem fáj jobban a szívnél. Dehogy nem, ha valaki lecsúszik a születésnapi fesztivál játékunkról, az utolsó pillanatban, na az nagyon tud fájni. Ed Sheeran Camera most a Siri Remixben szól, ezt a dalt 2 hét és 1 nap múlva tuti biztos hallani fogjuk a Budapest Parkban. Mindjárt itt van.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és újabb játékhoz érkeztünk el.
1: Ja, Laci vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Mit hallottál? Mi szólt?
1: Az Ed Sheeran, Billy Remixben és a Kamen.
0: Pontosabb vagy, mint a Wikipédia, de tényleg. Ezt így fejből tudtad?
1: Igen.
0: Voltál már korábban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Nem voltam.
0: Ki az, akit nagyon vársz?
1: Szerintem Siriot.
0: Siriot nagyon sokan mondják egyébként. Képzeld el, hogy a tizedik vagy, úgyhogy személyesen láthatod a kedvencedet, ha mondod a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai ság elmegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Hogy ne örülünk!
0: Na hát ezt nagyon könnyen összehoztad. Kivel fogsz bulizni, tudod már?
1: Párommal, mennyasszonyommal.
0: Ne tedd még le a telefont, fontos pillanatok következnek adáson kívül. Gratulálok, és nem sokára találkozunk.
1: Köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Sam Felt, Heart Like Mine. Ezt a dalt kell levadászni, és hogy fokozzuk a jó kedvet, Loyal indul a következő óra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: minél több virsit a Mestergud virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
7: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
8: Taxi!
7: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
5: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
6: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
5: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út, 88-96.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, az kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója.
10: Internet alapú aha. Protézis lesz.
9: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. Ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
11: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ingyenes egészségügyi előadás sorozatot indít a Color City KBSC az utánpótlásban sportoló gyerekek szülei számára. A program célja, hogy hasznos információkat adjon a fiatal sportolók egészséges fejlődéséről, terheléséről és a megfelelő életmódról. Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Május 21-től láthatja a közönség a Nem én vagyok című testvérdrámát, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Idén a nehézsorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az akadémia. A jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. 21 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Napsütéses idő várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió 1
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perce járunk 4 óra után, a mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, és kapás van. Hello!
1: Szia, Márcia, játékra szeretnénk jelentkezni!
0: Sziasztok! Szem fett, heart like mine, erre csapjatok majd le!
1: Oké, köszi!
0: Jó? Segítettem! Sziasztok!
1: Szia!
0: És ez persze a többi Rádió 1-esnek is szól, hiszen május 24-én a Budapest Parkban a szupersztárjaink között ott lesz Cyril, a Swiss Disco, Sam Felt, Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k. A dal, amit ebben az órában keresünk, az a Heart Like Mine Sam Felt-től, ez pedig Bibi Rex a vadi új dala.

perccel fél öt előtt, és nem volt még az óra dala, vagyis Sam Felt és a Heart Like Mine, úgyhogy ez azt jelenti egyben, hogy közeledik is nagyon. Május 24-én, vagyis két hét és egy nap múlva a Budapest Parkban együtt bulizunk a szupersztárokkal, Sam Felttel, Cyrillel, a Swiss Discoval, Accenttel és a Rádió 1-es DJ-kkel. Nem sokára jön az óra dala, most pedig a tavalyi fesztivál fellépőket hozom, a német EDM tesó párost.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Heart Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk Cyrillel, a Swiss Discóval, Accenttel, ez most a Heart Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Sofőrt a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 3:15 járunk, 3:45 után. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokára érkezik Kuki, francia Muki. Ja, itt van már Kuki. Szót kér, melyik mikrofont adjam neked, Kukker? Várjál, ebbe beszélj bele.
1: Szervusz, Marti, sziasztok mindenkinek.
0: És nálad is lesz játék, képzeld el.
1: Hát és rossz között, igen.
0: Na de most koncentráljunk a jelenre, mert valaki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, ma úgy tűnik, hogy támadnak a pasik. Múlt hétvégén pont ellentétes tapasztalatok voltak. Honnan hívsz, Norbi?
2: Épp a Bácsalogról.
0: Ó, és mit csinálsz?
2: Na, Tiszadónál voltunk, elég párodni.
0: Akkor süttettetek a hasatokat, ugye? Nagyon klassz idő van.
2: Igen, igen, igen, nagyon jó.
0: Na, milyen zenét hallottál?
2: Sam Feltől a Heart Like Mine.
0: Elképesztő, white füled van. És a 10. vagy ráadásul. Amit Fárert hallom az anyósülésről?
2: Igen, a kedves feleségem.
0: Na hát most jön az a rész, hogy...
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálok, és hát azt hiszem, hogy felesleges a kérdés, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen,
0: mert hogy ott ül melletted, ne tedd még le a telefont, jó, felvesszük az adataidat.
2: Köszönöm.
0: Május 24 jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban jönnek a szupersztárok, Sam Feld, Cyril, Accent, Switch Disco, aztán a Rádió 1-es DJ-k az After Party, és a játékunk bizony folytatódik Kukinál is, hogyha felcsendül 6 óra után egy olyan nemzetközi előadók, aki ott lesz a buliban, akkor érdemes hívni minket. Én Kismert is jövök, legközelebb holnap délelőtt 10 órakor. Egy Sirán, Bad Habits, ez a kilépőzeném, szuper jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj. Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napok

0: Május 11-e és 16-a között.
1: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből. Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
4: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
2: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út, 88-96.
5: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy si sente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
6: Fedezd fel prémium Hekker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
5: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója.
8: Internet alapú Aha. protézis lesz.
7: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtett bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. Ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
9: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országos elismeréseket kaptak a Borsodabói Zemplén vármegyei vöröskeresztesek. A díjakat a Magyar Vöröskereszt ünnepi rendezvényén adták át, amelyet a szervezet megalakulásának helyszínén tartottak. A Miskolci Egyetem lesz a Magyarok a Marson mérnöki és robotikai verseny állandó házigazdája, számolt be róla a Minap. A több mint 20 éves múltra visszatekintő program új otthonra talál az intézményben, ahol a jövőben rendszeresen rendezik majd meg az eseményt. Új helyszínre kerül az Avasi kilátót bemutató kiállítás Miskolcon. A tárlat eddig egy régi belvárosi patika kirakatában volt látható a villanyrendőrnél, azonban most másik helyszínre költözik. A kiállítás ideiglenesen a főépítész irodában kap helyet. 21 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Napsütéses idő várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez most még nincs kívánság műsor, jó? Ezután, szia Kuki, ez aranyos, Fikasnak üzenem, nagyon várom a honlapi szenvedést, üdv a Taricskás. Végül is ez Adamja tesz nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság ennek, fiúk, vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.

0: rá kívás a műsor, és nem sokára játszani fogunk, és hamarosan újra zenélünk. Kivel találkozunk, ezt is én mondom, Kamerad, be mine! Be mine, you got me so high, got me so high,
1: but you be mine, let the sun don't shine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőn

0: palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
9: Fölháborító.
8: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyesedéket.
10: Hogy sorosbérem.
8: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
9: Benne vannak még a régi emlékek.
8: Azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
10: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
8: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
10: látni mögé. Akarom a kommentjét, amit Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt.
8: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyve. Ezt a kis galambot nem találtam, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
10: Szeretném képzelni?
8: Nem hiszem.
9: Jani bátyám, gratulálunk.
8: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám.
10: Óvodában, délutános vagy. Járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod?
8: Igen, végre csönd van.
11: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
8: Minden rendben.
11: Kezdjünk egy cigit. Jó.
10: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
9: És ez a jó nédi lőnek!
8: Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték
9: BR-ost. Oh, de kedvesek.
10: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy jelenti egy ilyen légkiskával.
8: Igen, egy cigivel a szájában.
10: Igen.
8: Ott van meg, János bácsi, előjött.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ingyenes egészségügyi előadás sorozatot indít a Color City KBSC az utánpótlásban sportoló gyerekek szülei számára. A program célja, hogy hasznos információkat adjon a fiatal sportolók egészséges fejlődéséről, terheléséről és a megfelelő életmódról. Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Május 21-től láthatja a közönség a Nem én vagyok című testvérdrámát, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az akadémia, a jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. 21 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, napsütéses idő várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
3: Rádió 1!
7: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Pármámjád lesz a Rádió egy szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbáld meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió egy szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően érzem magam. Fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De hát, valami új slágert tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legelem megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, hát megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik, az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké, jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magad rá, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, szia! Nálanok fiúk, érkezik akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt, a szám címe, még egyszer elmondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Gergő, szia Gergő, hogy vagy?
2: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak, és Palacskatának.
1: Oké.
2: Ennyi lenne.
1: Oké, rendben. Ennyi lenne. Köszönöm szépen a telefonat, és én kívánok neked egy szuper kereméssé végét, jó?
2: Egy olasz számot.
1: Oké. Lejátszom neked, ti amo, jó, ez jó lesz. Sara Perce, ti amo. Ciao, ciao, Gergő, jó legyél. Szia, szia.
2: Jó, szia, szia.
1: Na, lányok, fiúk, nézzünk, SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy ha esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lehet nyerni, jó? Szia Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulónkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó szeretet, házassági fordulónkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni. Épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi nektek sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1! Egy számot szeretnék kérni, Kabara, valami Vistarozon Horgaszó Tank Part teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van azaz Csunu, Rádió 1, csak igazi ma is legjár megy. Bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az felé tartunk Dudara, helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiammal és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricsi és Paveri. Sare Paracetiamo! Ez egy DJ Junior Remix. Kiko.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez ma szerencsém? Halló?
2: Hello, hello, Húr vagyok, éppen hazafelé tartom kisfiammal Tatáról.
1: És Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranya megyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádot.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad? Ki volt? Mi
2: a Szirietől hallottam a Still Into You című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5 ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratulál, kivel fogsz menni?
2: Nem tudom, még hitam.
1: Hát milyen nem mondtad, Kuki, gyere ma velem?
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó, na. Van, oké.
2: Okay. Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy netedlen, minden kell beszélned a son kívül, felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Netedlen most, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit, ne tedd le. Következő órában, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, azt hiszem címe Stay a Little Longer.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Balázs Show végén üsséges hallgatónk, Gizmo. Szia, Gizmo!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönjük szépen, most pihenünk. Ja. Ezen a hétvégén.
1: Ja, na ez jól teszitek, jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Franciskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked, családodnak.
1: Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefont, jó pihit kívánok neked, jó?
2: Ciao,
1: ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra között, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 szülinepi fesztiválon. Igen, akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonáló, mondd meg a szlogent, és cserébe kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj. Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A három DJ legenda.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Országos elismeréseket kaptak a Borsodabói Zemplén vármegyei vöröskeresztesek. A díjakat a Magyar Vöröskereszt ünnepi rendezvényén adták át, amelyet a szervezet megalakulásának helyszínén tartottak. A Miskolci Egyetem lesz a Magyarok a Marson mérnöki és robotikai verseny állandó házigazdája, számolt be róla a Minap. A több mint 20 éves múltra visszatekintő program új otthonra talál az intézményben, ahol a jövőben rendszeresen rendezik majd meg az eseményt. Új helyszínre kerül az avasi kilátót bemutató kiállítás Miskolcon. A tárlat eddig egy régi belvárosi patika kirakatában volt látható a villanyrendőrnél, azonban most másik helyszínre költözik. A kiállítás ideiglenesen a főépítész irodában kap helyet. 21 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban. Napsütéses idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió
1: Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki!
2: Melyik város? Egy fűzsírkótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, okay, rendben, csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsónémedi.
1: Alsónémedi, jó van. És kinek szeretnél küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Oké, okay, rendben, köszönöm szépen, a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az egyik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne Bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya lesz, esetleg gratulációkép keretnék egy összámot neki. Szandrának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, Baba Nemet, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani Baba Nemet, ugye? Baba Nem. Baba Nem. Baba Neme, ez van nyerva. Jó, oké, okay. Akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk a Sam Cime React. Hallottatok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy, halló, szia! Halló!
2: Hello, hello!
1: Hello, jó reggelt! Hello! Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves, hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak!
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, mit hallottad, kit hallottad?
2: Sweet Discordtól a Reactet.
1: Oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis mateklecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülöknek, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottad közbe, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a kérdésem, majd leted le, megbeszélünk minden adáson kívül, leted le, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának fiúk, most viszont a zenélünk érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem akkor

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Morál Tussó végén, Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia, minden oké, fetázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió Egy.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd pörgő számot én tőle, hogy megint a kedv.
1: Ja, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoénak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia,
1: szia. Na, érkezik nálunk az isteni Earths és Purple Disco Machine elég üteszem címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is lágér megy. 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kértel tőlem Ray Dalton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: Ja, de cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél nekik üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Oké, értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Csau, csau, szia, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szemi vagyok, és szeretnék kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, sebas, amit kértöltelem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helység Franciaországban, érezzél magad, ott jó, érkezik el újabb Ray Dalton nálunk, a szemcíme Blood Running.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőle, teklenok fiúk, ne menetek sehová, érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, ma este 9 óra érkezik Juhász Geri, mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválra, jó, oké? Allez, kuki voltál, mint kívánok nektek egy szuper kereményes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!
0: Ez a Rádió 1. Ma is lágermegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legalább a minél több virsit a Mestergut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfíves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ingyenes egészségügyi előadás sorozatot indít a Color City KBSC az utánpótlásban sportoló gyerekek szülei számára. A program célja, hogy hasznos információkat adjon a fiatal sportolók egészséges fejlődéséről, terheléséről és a megfelelő életmódról. Kínai-magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Május 21-től láthatja a közönség a Nem én vagyok című testvérdrámát, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az akadémia, a jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. 21 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek a folytatásban, napsütéses idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
7: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert ráfér, tegnap hosszú szettet játszott. Biztos elfáradt, nagyon nézd, két órát életében nem diszkozott. Diszkósítva meg biztos nem volt ilyen. Ma este meg kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok.
8: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, Andmessé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hambai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Endmi egyébként most a Hajógyárszigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
6: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Egy sirennel köszöntjük a Rádió egy hallgatóit. A kamerával indul a Diszkósít, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színülő diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila Mixer, itt van, vagy PJ Shane, DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Itt akartam mondani, hogy tényleg Mezőt úr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bonyaszvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet and eat-tel, Pátyod, ahol bemutatkozik majd a diszkosit pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik, de hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosit pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől tapig feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-el.
2: Erről a pályáról mindig valami pálás jut eszembe, vagy pálás. Na mindegy, megyünk tovább a Brothers and Rhythm-mel, ez a Such a Good Feeling itt a Rádió 1-en a diszkositben, a 2026-os Beats & Chill Mixben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És ha már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és meg valamennyivel, úgyhogy kocintok egyet az egészségére itt Budán, aztán utána én elindulok le, mert hogy Kiskohalason fogok játszani, ott a Bárány már korábban, a helyi nagy főtéren és városi rendezvényen pörgetek éjfélétől egyig.
0: Én már elmondtam az előzőkben, hogy ma este hol várok mindenki sok-sok szeretettel, egy biztos, hogy ebben a hónapban a legjobban a diszkosít aktivizációi közül a pizza kóstolást várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit szól majd például Attila feltétjéhez, ami a rántott hús, Junior feltétjéhez, ami egy színes ital, és ugye az én szarvas gombámhoz, és ehhez a háromhoz együtt, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik egy dalpremier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dallal, DL, ez a Five Star itt a diszkosítben az igazi mai slágerek.

0: Mozgósító Rádió egyen az igazi mai slágereket, Bárány Attila pörgeti. Lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok, majd lejátszok mögé, ahol volt egyszer egy egoist partin.
1: Akartam mondani, hogy holnap este vasárnap Mixelek 8-9-ig itt a rádiójegyen a Diszkosít Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy ugyebár tegnap maratoni hosszúságú Diszkosít partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen engem, ez nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmy-t, abba Gimmi Gimmit meg. Ilyenek, diszkó számokat. Azért, hogy
2: ezeket
0: se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Bissenssel, és még annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson érkeznek. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, aki mixálom, vagy PJ Shane, DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttátok?
1: Nem, még nem láttam.
0: Nekem
1: tetszett. Nem.
0: És lesz folytatása.
1: Na, akkor de majd baj. Én eldöntöm, de baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jeffrey Jackson játsza ugye Michael szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
1: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor nekem alacsony elvárásokon állt a filmet.
2: Ezek nekem után, hogyha a film. Junior bele tudott kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe így.
1: Megy a kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt. Hagyjuk már vieséget. Na, menjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sounds Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dallal biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között a diszkósítben.

0: egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyatelő és velem Hanvai Pícsivel búcsúzunk ma estére. Ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig, feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhenddel. Szevasztok!
1: Én most itt leteszem a lantot, aztán kiskuhalasan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, úgy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuhalason a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt, egyszer egy egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy éjféltől Kiskunhalason, ott a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időben le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, vasárnap este 8-tól találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10-

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ez biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Laughing Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

0: feldolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencünk. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titó challenge, hogy már megint játsszuk, úgyhogy... Úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Vagy a hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz az,
1: inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy fét lesz Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Man Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show szombat este, holnaphoz két hétre jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál, de jó ezt kimondani, találkozzunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és burizzunk együtt világsztárokkal, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, mellette most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször, emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor live mixeztünk.
0: Sütött be a nap,
1: igen. És már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van, Brando és a When You Stay, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Cyril és Wiz Khalifa, ez volt a That's Her a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Cyril bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén. Kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok!
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként

0: Grillslalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. Játszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: van, hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, hello New Week.
1: Hello, szevasztok, Rádió 1-esek, igazán jó zenékkel érkeztem ma is, úgyhogy csavarjátok fel a hangerők, mert tele leszünk jó zenékkel itt a Rádió 1-en. Oh, wow.

0: Vadon a túj Chainsmokers dalt, ez jön most.
1: Igaz, még egy kicsit barátkozni kell az embereknek vele, de szerintem be fog érni egy-két héten belül, úgyhogy hangerét feltekerni itt a Rádió 1-en.
0: Ez tehát a Chainsmokers és az Echo.

0: Ricardo Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia. Elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azot, és most már nem is félek tőle, ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát ezért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyet.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne felejtjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu. Mellettem most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meghúzzuk, gyertek!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24 pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Are you ready? Rail One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Gratulálom mindenkinek, zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello, Anti!
1: Sziasztok, rádiógyesek, kellemes szép estét mindenkinek. Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imádnak itt a Rádió 1-en. Ami szól, és amivel indulunk, az nem más, mint a Butterflies. Itt a

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antóni

Imádjuk Gorgon City-t Gerivel, remélem ti is imádjátok. Ez a dal szerintem zseniális lett, de nem azért, mert Hajnal 5 a zene címe, hanem azért, mert ezek a hangok, amiket ők elővesznek előszeretettel, szerintem zseniálisak. Imádjuk őket. Gorgon City-vel megyünk tovább, ez a 5 AM, itt a Bird Is My Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Antonio szokás szerint nálunk indította be a szombat estét. Hol fogod folytatni? Hová mész innen?
1: Én itt leszek nem messze a rádió stúdiójától, és magammal foglak rángatni, Geri, úgyhogy készülj föl, nem mehetsz haza. Itt leszek a budai oldalon, egy szabadtéri szórakozó helyen, bulizhatunk még együtt. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek! Szia, Geri!
0: Ciao, Anti! Kesmér jön és a Wild Ride! Éjféltől pedig a Guest Mixben egy fiatal ukrán tehetség, Tim Bliss a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is! World Is My Radio Show, Rádió 1!

0: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A rádió

Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, jön az e-heti guest mixünk. A lemezjátszók mögött innentől kezdve egy fiatal ukrán szupertehetség, ismerkedjünk meg vele, úgy hívják, hogy Tim Bliss.

jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Tim Bliss.

0: telik az időnk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Mindenkinek jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely közti pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fall Out Boy basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit, 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel, 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulattal. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain on Me, amit indítok.